fajuna defti janaba mo rafetti ko na tan mel daru tabe yalla ko yalla may fajugo dab werdi yaram